Pussy jelly root and sega sega sega sega jam. Dem se nu ye kapurusui kapurusui kapurusui nga unye ila fana neje. Nintela polikram kofi nindonjo.